A milyen kosztván léba van? Musz is pülksen Antonan! A pompa szanszik, de ha semmit! Itt labbi happen szamait! És pülszetett a menevelet!